0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. A hagyományok és a bajtársiasság szellemében ünnepelte az Eszterházi Huszárok Egyesülete fennállásának 26. évfordulóját szombaton a Burgenlandi Loretto településen. A jubileumi rendezvényen Ausztria, Magyarország, Horvátország és Szlovákia hagyományőrző szervezetei is részt vettek. Kis akku, nagy baj. Országos akcióhét indult ma Ausztriában, hogy felhívják a figyelmet a rosszul kidobott elemek és akkumulátorok veszélyeire. Újra neki ment az ausztriai székhelyű Spar a magyar különadónak, és panaszt tett az Európai Bizottságnál. Az osztrák központú áruházlánc szerint a különadó hátrányosan megkülönbözteti a külföldi üzletláncokat a magyar tulajdonú kereskedőkkel szemben. Ma este 20 óra 30 perckor pedig ismét lesz színes kultúránk itt a Rádió Burgenlandon. Adásunkban az Oberpullendorfi felsőpujai Maria Kullmant ismerhetik meg hallgatóink, akinek személye évtizedek óta összeforra magyar kultúrával. Azonnal kezdünk, és következnek a részletek. Már nagyban zajlik a nyomozás a Kofidisben gyepűfüzesen történt bankautomata robbantás ügyében, és egyre több részlet válik ismerté, azonban még továbbra sincsenek meg az elkövetők. Vasárnap megtalálták a menekülő járművet Szombathelyen. A keresett autó a város peremén egy erdős terület szélén volt, erősítette meg a burgenlandi tartományi rendőrkapitányság. Hétfőn, azaz ma vált ismerté, hogy az autót korábban éjfél után röviddel Körmenden lopták el, mondta Ludwig Goldenich rendőrségi szóvivő. A robbantás során senki sem sérült meg, de valószínűleg elloptak egy pénzkazettát. A Szombathelyen megtalált járműben rablásgátló festék nyomait is felfedezték, amely egy pénzkazetta felrobbantásakor szabadul fel. Ez az anyag használhatatlanná teszi a bankjegyeket. A hagyományok és a bajtársiasság szellemében ünnepelte az Eszterházi Huszárok Egyesülete fennállásának 26. évfordulóját a burgenlandi Loretto településen a hétvégén. A jubileumi rendezvényen Ausztria, Magyarország, Horvátország és Szlovákia hagyományőrző szervezetei vettek részt, kiemelve a régió történelmi és kulturális kapcsolatait. Kollégám Sebestyén Áron az egyesület elnökét, Kikinger Ádámot kérdezte.
2: 26 éves évfordulónk volt, egy zászlóavatásunk volt, az 1666-os évű Eszterházi zászlót avattuk, amit mi a saját csapatunk büszkén elkészített, méghozzá festett, varta és a zászlórudat készítette. Ez az egyik fő pontja volt, utána új huszárok felvétele a csoportba, az ezredbe, majd utána egy pár kinevezés és kitüntetés. A fő témája ennek ugye a 26 éves évfordulónk volt, ahol megemlékeztünk, hogy 2000-ben, november 11-én Eszterházi Antal herceg és Rittmester Zoltán Kikinger, az én édesapukám, alapította újra egy pár alapító taggal ezt az egyesületet, az Eszterházi Huszárokat.
3: És ugye az esemény része volt végül is egy bajtársi együttlét vendéglátással, egy mulatság. Ez milyen volt, hogyan zajlott ez a része az eseménynek?
2: Ez az esemény része úgy zajlott, hogy volt egy jó nagy kajálás. Ebben a keretben kinyitottuk a szobát, ahol a 26 évünket képekkel, erekékkel és ajándékokkal, amit ebben a 26 évben kaptunk, kiraktuk, és mindenki megnézhette, hogy ebben a 26 évben mi történt. Nagyon sok munkánk volt benne, mert 26 éve képekbe kinyomni, fölragasztani, előkészíteni, visszaemlékezni, na milyen évben volt ez még egyszer, sok időbe tellett és sok munkánkba, de nagyon szívesen és nagy szeretettel tettük, és sok nevetéssel, sőt, egy kis sírással is volt kapcsolatos, mert hát a szép emlékek, amik itt ebben a 26 évben szerzett az egyesület, ugye ott volt kiállítva. És utána énekeltünk, táncoltunk, beszélgettünk bajtársasan, és így majdnem, hogy 4 óráig reggel.
3: Akkor az egy nagyon szép, hosszú esemény volt, és ön, mint elnök, azt hadd kérdezzem meg, hogy ön számára, így a visszatekintve az előző 26 évre, az Esterházy huszároknak mi a legfontosabb küldetése, vagy ön számára mi a legfontosabb ebben az egészben?
2: Hát én csak idézni tudom édesapukámat, aki az egyik alapító tag volt, és ő vezette az egyesületet, hogy a bajtársiasság, a jókedv, az együttlét, a ló iránti szeretet, a csapatszellem, hogy mi voltak szép idők, gyönyörű idők, voltak nehezebbek, de összetartott a csapat. És idáig jutottunk, hogy 26 évig létezünk, és újra, és még mindig is nagyon erős létszámmal létezünk. És ez egyszerűen egy nagyon szép dolog, mert mi egy család vagyunk. És ezt a irányt, úgy, ahogy édesapukám mondta, az voltak el, sajnos múlt évben elment tőlünk, egy nagy mély lyukat hagyott a szívünkbe, de az ő erre értékeit, az ő gondolatát, ezt az álmot, meg ezt az egész habitust, hát így vezetjük tovább. És ez a küldetésünk, hogy megmutassuk, igenis, az Esterházy huszárok egy gyönyörű egyesület, huszárok, akik ezt a virtust élik, és ezt a családias összelétet. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az egyesületünk két nyelvű, mint az eredeti 1741-es. Miért is? Mert magyar és német, vagy német és magyar. Van mind a két országból tagunk, és ez a szép benne, hogy nagyon jól összeműködünk, és itt látszik az, hogy nem a nyelv, hanem egyszer az emberi dolgok vezetnek minket. A szeretet, a bajtársiasság és az összetartás.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Kisakku, nagy baj. Országos akcióhét indult Ausztriában, hogy felhívják a figyelmet a rosszul kidobott elemek és akkumulátorok veszélyeire. Egy lemerült fülhallgató vagy elektromos fogkefe is komoly tűzveszélyt jelenthet. Ha a lítium akkumulátorok a hulladékszállító járművekben összenyomódnak, túlmelegedhetnek és akár lángra is kaphatnak, a tűz gyorsan átterjedhet a környező hulladékra. De hová vigyük a használt akukat? Ingyenesen leadhatók számos üzletben, a hulladékudvarokban és a veszélyes hulladékgyűjtőpontokon. Fontos, a beépített akkumulátorral rendelkező eszközöket, például az elektromos fogkeféket egészben is le lehet adni, nem kell otthon szétszedni őket. Az országos Hermit Lea kampány célja a tűzesetek megelőzése és az értékes nyersanyagok újrahasznosítása. Szóval, mielőtt a kukába dobnánk a lemerült eszközt, érdemes megállni egy pillanatra, lehet, hogy éppen ezzel előzünk meg egy komoly tüzet.
0: Nemzetközi hírek.
1: Újra Brüsszelhez fordul a Spar a magyar különadó miatt. Az osztrák központú élelmiszerlánc szerint a magyar szabályozás hátrányosan megkülönbözteti a külföldi áruházláncokat a hazai kereskedőkkel szemben. A Spárnak és a Magyarországról nézve külföldi nagy üzletláncoknak az éves árbevételük 4,5%-át kell különadóként befizetniük, miközben a magyar franchise hálózatok jóval kedvezőbb adózást élveznek. A legutóbbi törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a nagykereskedők kisebb cégekre bontva csökkentsék az adóterheiket. A Spar ezt nem tartja járható útnak, és úgy véli, a cégek átalakítására kényszerítő szabályozás uniós jogba ütközhet. A vállalat közlése szerint a különadó és az árrés korlátozás tavaly mintegy 110 millió eurós terhet jelentett. Idén ez az összeg akár 130 millió euróra is emelkedhet. Az Európai Bizottság már az Európai Unió Bírósága elé vitte az ügyet. A Spar mostani panasza újabb lépés a magyar intézkedések elleni fellépésben. Ma este 20 óra 30 perckor kezdődik a Színes Kultúránk adásunk, amelyben Maria Kullmann, a nemzetközi hírű mezzoszoprán Elizabeth Kullmann édesanyját ismerhetik meg közelebbről. Maria Kullmann neve Oberpullendorfban Felső Puján évtizedek óta összeforr a magyar kultúrával, a néptánccal és az egyházi élettel. Hosszú éveken át vezette a Piroska néptánc csoportot, és 65 éven keresztül orgonált a Felső és Középpujjai templomokban. 90. születésnapja alkalmából egy gazdag életút, a zene és a közösség szolgálatának története elevenedik meg. Kolléganőnk Weber Katalin beszélget Maria Kullmannal, akinek személyes emlékei a felsőpujai magyar közösség múltjába is betekintést engednek.
4: A magyar pulaik nincsenek már. Ez most új generáció magyar nyelvnek.
5: Ennek talán, hogy akkoriban ugye nem nagyon beszélték a nyelvet, talán az is oka volt, hogy ugye itt volt a vasfüggöny, nem lehetett úgy átjárni, kapcsolatot tartani.
4: Ha valaki Magyarországra kellett, vagy akart menni, a rokonság úgy, mint mink, 3 vagy 4 hétig kellettünk várni a vízumra. Na hát kimegy akkor. Még nem volt olvasni való.
5: De az ön férje, ő olyan igazi pulyai magyar volt, hogy mesélte.
4: Ja, az volt. Na, kisnemes. Ő nem mondta, de látni. Ezt ott látni, úgy, mint ment, úgy, mint én. Mikor a munkaruhában is még egy szőr. Nem mondta, de látni. Most a Ferenc templomba nézek, hogy minden rendben van, még ottan is kétszer hétköznap mise, szent mise van, még akkor, jaj, hola hosszú az élet, hát valamit csinálok még addig, meddig még.
5: Nem csak táncolt, azt hiszem, hanem ön aktív tagja volt a kultúregyesületnek. Miket is csinált?
4: Tánccsoportot vezettem, úgy. Még a 45-ben visszagyűjtünk, mert a mama még menekültünk, mert itt az oroszoktunk. Ja. Mikor hazagyűjtünk, úgyis csak pár hónap voltunk el. Sírtam, papa, nem tudok már magyarul. Akkor mondta, nem baj, kislányom, majd megtanul. Hallak önnyire. Üveleg kellettem mindig magyarul beszélni.
5: Mit szeretett volna, vagy szeretne, ha a régi pulyából meg lehetett volna őrizni?
4: Az normális, hogy minden változik. De az nem úgy, mint az öreg asszony, nem, ha mégis sokat, még rátesz az arcára, mégse lesz fiatalabb, nem? Meg okosabb se.
1: Bővebben a Színes Kultúránkban ma este 20 óra 30 perckor itt a Rádió Burgenlandon.
0: Időjárás.
1: Ma este éjjel csak időnként vonul át néhány felhő az égen. Napnyugta után a szél már csak helyenként lesz érezhető. Hideg lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul. Holnap, kedden sok napsütés várható, de néhány felhő is lesz az égen. Főként délután élénkül meg az északi szél, a legerősebb széllökések meghaladhatják a 30 km/h is. Reggel még nagyon friss lesz az idő, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 14 és közel 18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén köszönöm figyelmüket. Holnap ismét friss hírekkel várom önöket. További kellemes estét, viszont hallásra!

0: Színes kultúránk.
1: Mai vendégünkkel mismás nyelven beszélgetünk, ami sok helyen a burgenlandi magyar nyelv jellemzője. Hogy ez miért alakult így, erről is kérdezzük Kullmann Máriát.
2: Nyelv, mikor a nyelvet nem gyakorolunk, vagy nem beszélhetünk, akkor nem, hogy elfelejtünk, hogy elfelejteni, ja, de lehet mondani, nem lehet gyakorolni, akkor az úgy, mint a főzésnál.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Weber Katalin köszönti Önöket. Mai vendégünk a nemzetközi hírű mezzoszoprán Elizabeth Kullmann édesanyja. Kullmann Mária ugyan nem tett szert világhírre, Felső-Puján azonban évtizedeken át a kulturális, az egyházi és a közösségi élet meghatározó személyisége volt. 90. születésnapja alkalmából nemrég a plébánia közössége is felköszöntötte, megköszönve hosszú éveken át végzett szolgálatát. Kullmann Mária története egyben a felső-pujai magyar közösség történetének is egy darabja. Hosszú éveken át vezette a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Piroska néptánc csoportját, eközben az egyházi életben is fontos szerepet vállalt. 65 éven keresztül orgonált a felső- és közép-pujai templomokban. A zene, a néptánc és a közösség szolgálata így egész életét végig kísérte. Mi most az otthonában ülünk le beszélgetni, fotóalbumok, régi emlékek és családi fényképek vesznek körül bennünket. Az előszoba falait a család fotói mellett Karal Viola grafikái díszítik. Mindenütt történetek, melyek egy hosszú élet személyes és közösségi pillanatait idézik fel. Nem volt könnyű rávenni Máriát a rádió interjúra, végül abban állapodtunk meg, hogy úgynevezett mismás nyelven beszélgetünk, magyarul, németül, ahogy éppen jön. Hogy miért is alakult ez így a pujai magyar nyelvvel, ezzel kezdjük a beszélgetést.
2: Én mikor még fiatal voltam, akkor az öregek a litánia után mégis tracsultak, mise után vagy, de ottan minden vasárnap magyar mise volt, minden vasárnap délután a Ferenc templomba magyar litánia, még hát azután beszéltek, még mindig jajgattak, hogy nincsen nekik valami olvasnivaló. Még ottan láttam, hogy mindenki mondják Schundhefte, románul, ja? Egymás, de úgy minden kincset egymásnak adták. Már oda voltak, de mégis egymás. Hát az hiányzott. Még tévésé volt még akkor magyar, hát nem volt a kapcsolat. Még az a hiba, hogy azért a magyar nyelv mi nálunk, úgy gondolom én, nem ment tovább. Most az már késő, hogy a kapcsolat attól, még most magyarul, az a kapcsolat, ez a szünet ilyen sokáig tartott. Még most, bocsánat, hogy úgy mondom, de nem az a pulai, nem a öregek, azok már nincsenek. Én most 90 vagyok, hát azok öregebb voltak, nem? Akkor ilyen fiatal voltak. Még most a magyar misék is maradtak. Azért Páta Sepper, az egy alsó őri pap volt, redemptorista, az is már meghalt. De az még nézett, hogy magyar, minden magyar, mert mondták, hát Páta Sepper, ma nem kell magyar, már olla kevesen jönnek misére. De ő magyar misét tartott. Még annak lehetett még hálálni, hogy még addig vagy eddig, mert ez a ugrás ehhez most a magyarok. Ez nagy volt. Igen nagy, mert mikor a nyelvet nem gyakorolul, vagy nem beszélhetünk, akkor nem, hogy elfelejtünk, hogy elfelejteni, ja, de lehet mondani, nem lehet gyakorolni, akkor az úgy, mint a főzésnál. Még most a Kultúr Egyesület mégis sok jó, igen jó, ezt nem negatíven mondom, de mégis azt akarom mondani, a magyar pulaik nincsenek már. Ez most új generáció magyar nyelvnek. Nem lehet az, mi egyszer volt, megint tánccsoportnak volt, ilyen kikerestem.
1: Ez a Piroska tánccsoport volt.
2: Ja, nem? Még akkor akartunk, hogy táncolunk Leán tánccsoportot. Ja, de mégse tudtunk, meg nem volt férfi, nem tudtunk csárdás úgy, mint előbb mi nálunk táncolni. Még ez, mint a három tánc, ez nem úgy, mint volt.
1: Ennek talán, hogy akkoriban ugye nem nagyon beszélték a nyelvet, talán az is oka volt, hogy ugye itt volt a vasfüggöny, nem lehetett úgy átjárni, kapcsolatot tartani.
2: Nem lehetett. Ha valaki Magyarországra kellett, vagy akart menni, a rokonság úgy, mint mink, 3 vagy 7, 4 hétig kellettünk várni a vízumra, nem? Még az még igen szigorú volt ottan a határon. Na hát kimegy akkor, nem kimegy akkor. De még nem volt olvasni való, nem meséltem. Az én mamám bécsi, nem? Bécsi, hát nem tudott magyarul. 27-ben ide gyűjtek, meg ő ketten voltak németek. 27-ben. Még akkor a szép lassan gyűjtek, akkor a háború volt. Hát persze, akkor még háború után, 45-ben, akkor kezdett. Akkor mi nálunk csak a magyar iskola volt, még német iskola, de elviszont már Volksschule, nem? Ja. Volksschule. Hát Hauptschule nem is volt. Az minden 45 után gyűjt. 1950, akkor kezdett. Ja.
1: De az ön férje, ő olyan igazi pulyai magyar volt, hogy mesélte?
2: Ja, az volt, ja, az volt. Na, kisnemes. Ő nem mondta, de látni fogtuk, ja.
1: Min lehetett ezt látni?
2: Ezt ott látni, úgy, mint ment, úgy, mint én. Mikor viszont már arbeitsgewand, mi az a munkaruhában is még egy szőr, egy volt. De nem mondta, de látni.
1: És ő használta a nyelvet?
2: Másik akkor Obavádban volt a Obalera Moa, abban volt kapcsolatban, igen jó, még az, ha gyűjt, hát csak a magyar. Igazán magyarul tudta. De nem beszélt sokat, de hát úgy okos volt, okosabb, mint én.
1: De ön is nagyon, ahogy mondjuk, angazsált volt, hiszen most köszöntötték épp azért a templomba, mert azt hiszem hosszú éveken át...
2: Na ja, ha valaki mindig csak, lehet mondani, mindig templomba valamit csinál, úgy, mint 65 évig organista voltam, hát nem, hogy jó játszottam, de a zénekeket... Mit lehetett, ne? Tehát kísértettem, nem? Az volt font, hát persze nem koncertet, vagy olyasmit nem tudtam volna, mert nem is akartam volna. Ja. Mi az a processzión körmenetben? Az előmentek a magyarok, meg énekültek, meg a Kovács Margit volt az, annak volt az jó hangja, ja, az fontos volt, az kell. Még hátul a németek mentek, nem? Hát lehetett fenn elő magyar, hátul németül innen küldtünk. Ja? Mindig valamit csinál úgy most a Ferenc templomba nézek, hogy minden rendben van, még ottan is kétszer hétköznap mise, szent mise van, hát ottan is kell minden, nem csak a virágnak, de mindig mindenre, hogy rendben hát. Még akkor, jaj, hol a hosszú az élet, rózsafűzér kezdek, hát valamit csinálok még addig, meddig még.
1: Itt van előttünk ez a fényképalbum. Nem csak táncolt, azt hiszem, hanem ön aktív tagja volt a kultúregyesületnek. Miket is csinált?
2: Tánccsoportot vezettem. Az is 20,90...
0: 76.
2: Ja, addig akkor a férjem meghalt, még akkor egy más, a Ibolya, Esztergálos fogta, az csak 2-3 évig, azt hiszem, tartott. Még az volt a nehéz, csak fiatal lányok voltak. Még azok akkor 2 évig maradtak, még akkor Bécsbe mentek, vagy máshová, még 10-szer biztosan újján kell keresni, még minden újján kezdtünk.
1: Miért volt fontos a családban, vagy a férjével, hogy önök itt ezt a magyar nyelvet, kultúrát, néptáncot így őrizzék?
2: A papának volt a magyarság. A papa, az én papa, az 5 nyelvet tudott. Azért, mert pincér tanult, de itten, de hát persze, még, mikor volt az, ja? Még itten Osztrákban nem lett hell, azért ment Franciaországba, ottan tanult, még ott, még akkor Angolországra, még akkor Itália, nem? Még a Magyarországon is volt. Még úgy látta, mille fontos, hogy nyelvet tud az ember. Én nekem úgy más nem, de mikor 45-ben, akkor még iskola még nem volt, akkor ő nézett, hogy a Hadarics úr Közép-Ulán az tanítóban, hogy az jött meg én nekem a magyar nyelvet, de csak olvasni, nem beszélni, csak olvasni. Még a papa, nem, az nem volt neki fontos, hogy írás után beszél, csak hogy beszélek. Még a 45-ben visszagyűjtünk, mert a mama még szakma a flucht, menekültünk, mert itt az a vita mama, az oroszoktól. Ja? Mikor hazagyűjtünk, úgyis csak pár hónap voltunk el, hazagyűjtünk, még a papa volt, sírtam, papa, nem tudok már magyarul. Akkor mondta, nem baj, kislányom, majd megtanulod. Üveleg előttem mindig magyarul beszélni. De a mama nem tudott, még ha valamit mesélni akartam, mind a gyerekek, hát mesélt, akkor mindig díjbe meséltem, vagy beszélt, meg akkor szabadtam a mama miatt. Még ha valamit csak a papának, akkor köllöttem magyarul mondani. Még ha nem tudtam, kezdtem majd a németül beszélni, akkor mondta, mondd magyarul. Papa, nem tudom. Hát akkor hadd abba. Nem szabadtam elmesélni. De akkor díjbe, akkor majd németül tudtam mondani, mesélni. Mégis meséltem. Meg a férjem, hát úgy bulai magyar volt. Az fontos neki volt.
1: Azt hiszem, most jöttünk rá, mikor megérkeztem, hogy önnek van egy nagyon híres lánya.
2: Ja, de nem énekel már, nem énekel. Mit a korona gyűjt, nem? Akkor is még akkor, de ő akart, mert ő mondta, ő nem akart, vagy akar, hogy minden rolle, mi az rolle, minden szerepet 20-szor énekülni. Azt nem akar, nem? Még ő úgyis sokat akkor énekeket, híres énekeket, meg ritka énekeket is énekelt, de az ő nem akart mindig csak.
1: Ugye Kullmann Elizabethről beszélünk, Igen, és azt hiszem, hogy jól emlékszem, a Caral Viola, ugye szintén nagyon ismert egyénisége itt a magyarságnak, ő nála kezdett, vagy ő valahogy úgy felfedezte? Vagy?
2: A gyerekkorában az ő fiával mindig játszott, mindig, hogy a palikához megy, de hát akkor, mikor iskola kezdett, akkor már nem volt érdekes.
1: De itt az előszoba folyosón is a Caral Viola rajzai vannak.
2: Sok kép, ja.
1: Mit szeretett volna, vagy szeretne, ha a régi Pujából meg lehetett volna őrizni?
2: Én nem tudom. Az normális, hogy minden változik. De ez még az lehet mondani, azt nem lehet visszahozni, mi ilyen nekem szív volt már, de hálát adok, hogy aztat lehetséges volt, nem? De aztat, az nem úgy, mint az öreg asszony, nem, ha mégis sokat, még rátesz az arcára, mégse lesz fiatalabb, nem? Meg okosabb se.
1: De mit mondana a mai fiataloknak? Miért érdemes vagy szép egyrészt megőrizni ugye egy nyelvet, megőrizni a hagyományokat, a közösségi életben ilyen aktívan részt venni, mint ön?
2: Olyasmikől városba már nem ismernék, úgy, mint én, már nem ismerem a másikakat. Máskor mit tudtam, ez pulai, na azt most nem tudom, ki ez, mikor valaki templomba egyszer mondtam, hát honnan származik, mondta, úgyis már 2 évig már Pulán lakok, nem? Aztán nem tudjuk már, még ottan úgy a fiatalságnál is úgy van, nem? Még olla Ferenc, mi az?
0: Egyesület.
2: Az jó. Épp viszont már láttam, hogy a magyarok a gyerekekkel valamit csinálnak. Jó, az jó. Nem csak mert magyar, de valamit csinálnak.
1: Kedves Mária, nagyon köszönöm, hogy mesélt nekünk az életéről, és arról a közösségről, amelynek évtizedeken át ilyen fontos része volt. És külön köszönöm, hogy a magyar nyelv a magyar adásunk kedvéért vállalta ezt a kis beszélgetést. Hallgatóinknak is megköszönöm, hogy velünk tartottak ma este. További jó rádiózást kívánok, viszont hallásra!